Bánja a gyászát, szóljon rólam idén is a legtöbbi. Vidéki a csajszid, esküszöm, felhozom Pestre, ha megtetszik. Vannak a csávó bébi, és vagyok én is, na ez kettő szint. Azt mondják, egész éjjel bírják, ez a kezdők mind. Dobtam a csajt, mert flagma bitch lett, anyukája kell, az tegnap ízlet. Sok a hó, baby, kell a she said, that's like a csúcsa. That's what she said.